0: Köszönöm. Tehát, hogy nem lehetne földön, zsengetek. Pakistan,
1: Pakistan,